0: nekem és egy rádió nekünk.
1: Ez
2: a Super DJ Rádió.
3: The station with the
4: best music.
5: Best music.
6: I love the music.
7: Best music.
8: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
9: Kattanj ránk.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: It is 90s, 2000s Music Radio.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Just a tap, ancient of moon.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

una huida.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: The station with the
5: best music.
6: Best music.
7: I love the music.
4: Super DJ Rádió.
8: Kattanj ránk.
9: And God said, let there be light.

0: 10 óra van.
1: That's it.
2: Best station around.
1: Turn it up.

Hát szép öleget kívánok mindenkinek, Boriskát, halljátok ki, hiszen élőben egyenesben. Elnézd, Pepa Mola. Menj meg közben, állatkedet után az mögöttem, tehát Pepa Mola. Így nem lehet beköszönni, kéne több komolyságot, jó? Vagy sokkal több szódával, szóval jó reggelt kívánok. Super DJ Red van, Boriskát halljátok, és az állatkertet pedig Meri avanzsálja. Szerintem némeket nem is nagyon kell neki gyakorolnia.

Istvánnak is köszöngetünk. Szép napot kívánok, jó reggelt kívánok is a István úrnak, családostól, Csörgős Zsosza úrnak is jó reggelt kívánok! Örülök, hogy velünk vagytok, jó Isten tartsa meg a szokásaitokat. Most akkor bele is csapunk itt a közepébe gyors kávét. Ide teszek magamnak az arcomba, és akkor hadd menjen.

Szóval tudjátok-e, hogy mikor megyek ki a TV Maci a divatból? Mikor megy ki a TV Maci a divatból? Szerintem soha, de ők azt mondják, hogy amikor már a fogát nem mossa, hanem pohár vízbe teszi este. Tosztézisos medve. Jancsika, mi akarsz lenni, hogy leszel? Kérde tanárnő a gyereket. Gazdag akarok lenni, tudjak a feleségemnek venni gyémántgyűrűt, házat, kocsit, minden luxus megadni neki. Jó van, Jancsika, ülj le, te Ferike, mit szeretnél lenni felnőttként? Hát eddig úgy gondoltam, hogy űrhajós, de most már Jancsika felesége. Így kezdődik ez ugye? Na, hazamegy a férfi részegen. Felesége ráordít. Tegnap hadat tudtál jönni Józanul, ma miért nem? Hát figyelj, tegnap te voltál boldog, ma meg én. Jó! Nagyon régi viccem, bajulimi kategória, de ez a két részek beszélgette, ennyiünk haza, följött a hold. Nem állt meg, azt is ittunk. Jó étvágyat mindenkinek!

morgásom egy picit. Az én veszőparipám ez, de én megörülök azoktól az emberektől, akik nem nézik meg a szövegszerkesztés utáni írásuk eredményét, és olyan baromságokat írnak. Ezt meg tudunk körülni, van egy ködös barátunk, nem mondom ki a nevét. Néha nem lehet eldönteni, hogy nekünk-e vagy bármit akar írni, hogy ufóknak üzen a szavaival. Múltkor arra kért, hogy várja, azt szerette volna velem közön, hogy várjam meg, mert még befut valahova, ez a lakásba valamiért, már nem tudom, és azt írta nekem, hogy csak még gyufa. Ha mondom, föl akarja gyújtani a világot a lány, nem tudom. És ezek a viccesebbik részei a dolognak, de van, amikor viszont, hogyha valahol menni kell, és akkor rossz helyszín van, megadom előti az ember, akkor ez annyira nem vicces, pedig mind a kettő ugyanezért, ugyanebből a cőből fakad. Tehát ugye nekünk az volt a legviccesebb dolgod, amikor a Csabi barátunk fölhívott, hogy hát mi baja van a Tominak, mert hogy olyan elég bunkon köszöntötte föl. Mondom, mit írt neked? Azt mondta, hogy boldog születésnapot, barom. Hogy azért oké, hogy barátok, meg ismerősök, meg azért már jó pár év van mögöttük, de azért ne barmozzam, mert hát fejbe fogja csapni ezért, meg is nem barom. Egyébként is azért, ha akkor már nem akarja köszönteni, és akkor elkezdtem gondolkodni, és rájöttem, hogy nem azt akarta jön, hogy barom, hanem hogy barim. Tehát nem mindegy, ugye a dolog, ugye? Ez ugyanaz, mint például az, amikor az ember ül az olimpián, és azt akar írni, hogy megvan az aranyérem. És helyette mit ír, megvan az aranyerem, hát ez más a kontextus, de hogy ezeken röhögünk, de egyébként lehet nagyon félreérteni. Nagyon szépen kérek mindenkit, aki mondjuk nekem ilyen, legyen kedves először elolvasni, aztán pedig elküldeni, hogy mit írt, mert jó, utólagosan is lehet szerkeszteni természetesen, de tényleg néha érdemes azért megnézni, hogy mit írunk, mert lehetnek belőle félreértések is, és nem mindig a vicc kategória ez természetesen, úgyhogy figyeljünk erre egy kicsit jobban. Köszönöm szépen, írj, és a folytatásban kicsit remasterednél maradván. Who is Love Like That, a Sam Singh?

0: folytatnám, közben azoknak a méltatlanul nem beszélt embereknek a történetét, akiket valami nagyszerű dolgot alkottak, és eljött mindenféle celebritások vannak mutogatva a televíziókban, és sajnos a Kell rádiókban is. Ilyen kis hölgyemény, aki, hát jól olvasom, akkor Csigerné Szabó Ilona névre hallgat. Egy bizony Bank of America Chicago maratoni leputás. Ez 29 éve tartó eseményről mesélünk. Ez egy maratonista futó. Mennyi idős ő?
1: 51.
0: 51 évesen leputotta a chicagói maratont a hölgyikkel. Így 51 évesen minden évben ott van az ilyen külföldi maratonon. De tavaly például New Yorkban volt ez az esemény, ugye? Most ugye Chicagóban történt a dolog. Na most azt nem tudom, hogy milyen esetleg eredményről lehet tudni, nézek ide hátra. Nem, végül is. Na mindegy, de hogy az hányadik helyre volt elég, de ez teljesen mindegy, de esetleg azt még meg tudom nektek mondani, kedves hallgatók, igen, hogy 5 óra 23 perc 50 másodperc alatt teljesített a maraton, ugye az 47 kilométer, zseniális eredmény, de igazából nem is az a nagyon nagy dolog itt, hogy most nyert vagy hányadik helyezett lett. Meg nem is az, hogy 51 évesen gyerekek. Ugye már említettem, Mesenyi Péter 70 évesen tolt a repülőt, érted? Szóval, hogy minden évben részt vesz a maratonon. Ami nem egy olcsó mulatság, nem tudom, vannak-e szponzor, és ha vannak, akkor az mennyire elegendő. Az akarat erő, hogy ez a néni 51 évesen, vagy hölgy, mondjuk így, igen, ez a néni, az kicsit túlzás lenne azért 49 éven, mert szóval, hogy így azt kell mondani, drága barátaim, hogy ő odaáll minden évben, ha kell. New Yorkban, a Chicagóban, ha jól emlékszem, volt Mexikóban is az a futót, és lefutja ezt a 47 kilométert. Én meg elmegyek a Spárig, azt már minden bajom van. Szóval, hogy így... Nyilván nem az én példámnak kell a ragadósnak lenni, csak az, hogy ezekről az emberekről ugye nem nagyon beszél a média, úgyhogy az én pici kis lelkesedésemmel ennél az Effektív Amatőr Rádiónál én a többi rádió és televízió helyett is nagyon-nagyon büszke vagyok honfitársunkra. Kedves Csigerné Szabó Ilona, gratulálunk, mindannyian gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk rád. És bízunk benne, előbb-utóbb a média is észrevesz, hogy ezek valódi hírértékek. Gratulálunk még egyszer.

Nagyon szépen, Szoboriszka vagy a Szegesztőre, majd Csorbás Rüd mindenkinek, aki itt van velünk. Szervusz, szervusz, kedves Szegesztő, jó munkát, hogyha éppen dolgozol. Sörgős Oszor írja meg még, hogy náluk minden évben van futás, már mind nem gondolom a hashajtó miatt. Ugye idén 90 éves mami is volt futni, hogy mekkora távot nem tudna futni, az mekkora nagyon jó. Hát köszönjük szépen, ezek nagyon jó dolgok. KG mesternek is kellene beszélni, mert a kérdés, mert a munkagépre is tudod csatlakozni, úgyhogy meló közben munkagép mellen hallgatja a szuper DJ-t, ez nagyon szépen köszönöm, megtisztelő. Ugye a munkagépet én is tök egyszer elvezetnék, de nem munkáznék, dolgoznék, fel ilyen embereket ijeszgetnék, hogy mi van, rosszul álltál be parkolóba, jönnék a munkagépen, most legyél kemény. Egyébként nagyon jó a krasz, meg a tank. Na, aztán itt meg Eringer Norbert úr, szervusz, szervusz, szervusz, élesek Halmáról. Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak is, üdvözöl mindenkit. És köszönöm, mi is téged, én is téged, te is téged, de nem az részeg, mindegy.

Itt a folytatásban, ami a Magyar Remix VIP megoldás volt, a Super DJ Rádióban, beveszem a 0670 45 95 95, és persze, ha egy úriszkát kivost 0632 19 48 07, Rupi Sámer.

Nekünk kellemes őszi napunk lesz, és már most is van 10-10 fokot mérünk nagyjából mostanában az ország nagyobb részén, és hát ugye azért most már el kell az őszi ruha, de kedden azért napos gomoly felhős idő várható, komoly felhő kell, és csapadékra sehol sem kell viszont számítani. Az északkel szelet több felé élénk keleten északkel az erősödik lökések kísérletik. Itt most Tatabányán például tök szélcsend van, a hőmérséklet 4 fokra emelkedik majd, 15 Celsius fokra, és nagyjából a hűvös napok hajnali faggyal, hát mondjuk azt, hogy igazából őszhöz képest nem annyira hűvösek, az előző hét a kicsit tényleg hűvösebbnek érezhetjük. Szerdán például a Dunán túlon, és esetleg északon helyenként előfordult kisebb eső, reggel -3 plusz 7, délután 13-19 fokot mérhetünk, azért az annyira nem rossz. Csütörtökön a hajnalra képződő pára, után gyakran felhős marad az ég, számottevő csapadékra ismét ne számítsunk, maximum észak-keleten csepereghet gyengén az eső, ezt most nem énekelve mondtam egyébként, nem. Koda reggel -1 és plusz 9, délután 14 és 20 fokot is mérhetünk, pénteken maradnak a fátyol, felhő, keleten megélénkült az északi légmozgás, hajnalban -2 plusz 8, legmelegebb órákban 14-19 Celsius fok, ami hát tulajdonképpen várható. Orvos meteorológia, kedden nem lesz fölöttünk hideg front, de a naposabb idő is pozitívan hathat a hangulatunkra, azért figyeljünk arra, hogy ne fázunk meg. Közlekedés meteorológia, a északra szelet többeli élénk keleten északeleti erős lökések kísérhetik, jelentőség mértékben csökkenteti ez a menet stabilitását az autóknak, velessünk körültekintően, tartsunk megfelelően követési távolságot. A gombák magas koncentrációban a levegőben, de a többi, hát pollenek nagyjából elfogadható arányban, ülőn pallangfő, libatop és persze csanáfő, utifő, pázsitfő, félek is vannak a levegőben, ezen már érdemes védekezni, és a balcsinál is kevés lesz a fel, az északi szelet több felé élénklökéssel kíséri, 15-16 fokot mérhetünk, a vízhőmérséklet 13 fokos, hát nem néz ki jól a

rotondat, és sétálni, gyönyörködni magában a természetben azért így is érdemes, és hát az lassan majd lesz csapadék is, és egy picit a Balaton is jobban érzi majd magát. Ettől függetlenül jönnek mindjárt közlekedési információk, és ez itt a Szuper Rádió, benne pedig egy milliárd Boriszka közül, hát az egyik, aki én vagyok.

biztosan 10 óra 45-ös visítésztelint. Baleset történt az M0-ás M5-ös csomópontban, az M0-ásról az M5-ös Szeged irányába lehajtó ágon. A kihajtó ágot itt lezárták, ezért aki az M1-es autópálya felől érkezik, annak egy csomóponttal tovább kell hajtani, a 34-es kilométeren levő gyár Pest Szent Imre csomópontig, ott visszafordulva tud eljutni az M5-ös Szeged irányába. Az M0-ás autózon az M1-es autópálya irányába, pedig a 17-es Szigethalom Tököl és 11-es Érd Budafok csomópontok között a két külső sávot hétfelújítás miatt október 20-áig lezárták. A két sávos a szűkült szakasz jelentős tolódással működik jelen pillanatban. Az M5-ös autópálya felől érkezők már a 34-es gyár Pest-Szent Imre csomóponttól arra szolgatásra készüljenek. Az M51-es és 5-ös főúti csomópontokból is lassabb haladásra, tolódásra kell készülni. Az M5-ös autópálya egyébként Ócsi és az M0-es autócsomópontja között épült ki az új terelés. A 22-es kilométertől a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldalas csomó belső sáv járható. Természetesen Röszke felé a leálló külső sáv marad a forgalom. Fontos tudni ugye, hogy aki Pestre tart és az M0-ás autót szeretne fölhajtani, az átterelt belső sávot nem tudja megközelíteni, maradjon a saját oldalán, ugye ez a külső sávban. Az M5-ös autópályán kiépítették szintén az új terelést, ez már az érdi csomópont és az M0-ás autóti csomópont között van. A Letenye felé vezető oldalon lezártak a külső és a leálló sávot is, a 17-es kilométernél burkolat felújítás miatt, hála Istennek. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávban halad, illetve Pest felé a középső meg a külső sáv járató. Hát kérem szépen, ma is érdemes a mondásra figyelnem, magatokra, meg a boriszkára, szépányokra, autópályán közlekedőkre is figyelni, erősen legyenek balesetek, mert hazavárnak mindenkit, meg oda is, ahol elindult, és persze egy jó ebédre is valószínűleg.

Tudjátok rólam, hogy nagyon szeretem az ilyen egyszerű elnevezett kocsmákat, például hőnyelvek, hogy nekem nagy kedvencem, mint a Tünde Pesztor, és mindig nem sikerült eljutnom, mert hát ilyen hektikus a nyitvatartás. Viszont itt Horváth Balázs találat a kosmológiából, Éva Presszó, de is elkicsik, hát nincs közel nekünk, Zalaegerszegen van, Éva Presszó, anyád dörül. Na, mindegy, szóval, 2-7-1-6, az, bocsánat. Vagy jön neki Kriszta? Presszó lenne a jó, oké. Okay. Szóval 2 hete egy fantasztikus zalaegerszegi kosmatúrán vettünk részt, így a Horváth Balázs úr, ennek finálé az idén, figyelj, 70 éves Éva Presszó Zalaegerszegen, hurrá! Szóval nagyon jó lehet egyébként. Engedjétek meg egy kicsikét azért előbb, bővebben is beszámoljak nektek. A brilliáns kollaboráció, már mint a Zalaegerszeg Turinform és a Kosma Turista kollaboráció keretében zajlott le a 4. zalaegerszegi kollaboráció kerete. Voltak a Kiskakas étteremben, különben előtte még a Csókerpresszóba is beléptek, és a Kollektíva Brunchba is, de tulajdonképpen az érintett vendéglátó egységek közül a kedvenc lett az Éva Presszó Zalaegerszegen, akik egyébként nagyon lelkesek voltak már, mint a személyzet, hogy külön erre az alkalomra komponáltak italmenüket, és a személyzet végtelesen türelmes, vendégszerető, és hát ugye végállomáson azért kicsikét nehezen, a kosmatúrának a legutolsó állomásán azért nem mindenki van már jó állapotban, maradjunk ennyibe. A Zsóka Presszó egyébként volt még pontosan előtte, de tulajdonképpen a legnagyobb kedvenc Éva Presszó volt. Tudottan több mindent nem írtak róla, azt látni, hogy itt azért már kellemes hangulatban levő, némiképpen beöltözött emberek emellett előadásokat is tartottak, itt ételt is látni, Éva Presszó kiírás, Experience Balkán, ez egy nemzetközi kosmatúráról beszélünk, tehát nem csak én vagyok ilyen idióta, hogy szeretem ezeket a dolgokat. Külső téren vannak fotók, sakkozók, én ha jól látom a szoborról, de nem vagyok Zalaegerszegben ennyire nagyon jó, én itt Pilinszkit látom üveges professzorral sakkozni, talán szőlőtőkék hátul előtelt házas kocsmák, és hát fantasztikus hangulat, éneklő embereket lehet itt látni, és hát tulajdonképpen az egésznek van egy happeninges, zsíros kenyértől kezdve a sötétedésekkor belül és kívül is együttébesztő. Ami tetszik a logón, az az igazi női fej van, az a 30-as évek rajzolt női ábrázolása, ilyeneket lehet látni a Fabulon tussfürdőkön régebben, és az Éva Presszó ezzel van úgymond reklámozva, úgyhogy én mindenkinek ajánlom betérni Zalaegerszegen az Éva Presszót, már csak azért is, mert 56 óta felfrissítünk ez a logó bejáratnál, és nagyon-nagyon szeretni valók, nagyon-nagyon kedvesek ott a személyzet, ilyenek. Na mindjárt jön a Boriszkop közben, és fogyasztatok ma is felelősséggel, belőtte egy Ghostbusters nóta mindjárt a WhatsApp-pal, és akkor utána elmondom.

Bödöszöbőnek is kellene szél dolgot kívánok, hogy ide nekem M1-nél tért fel, Komáromnál ért felé, úgyhogy hát a érdi csomópontnál azért óvatosan, mert ott lesznek anomáliák. Én veled vagyok.

Dr. Cisza harmadikán és a horoszkóp van, már is mondom a fontos információkat, legalábbis csillagállás jelentés, meg egyéb ilyen dolgok. Kedves Kos, egy munkai feladat, amely hétfőn még megoldhatatlannak tűnt, most feladatlanul egyszerűbbé válhat, a szerelemben egy régi kérdés kerülhet újra terítékre, és ezúttal érdemes meghallgatod a másik fél álláspontját is. Este jól teszed, ha felgyülemet energiáidat mozgásra, vagy egy kellemes sétával vezeted le, nem ugyanaz az itt mozgás, hülye. Bikák, bár szereted előre megtervezni a dolgaidat, most egy váratlan változás kifejezetten kedvezően alakulhat. A retrográd Vénusz hatására egy régi párkapcsolat és élelem is eszedbe juthat, ám nem biztos, hogy érdemes újra felnyitni minden korábbi vitát. Pénzügyeidben ma kerül az impulzív vásárlásokat, azt jelenti, hogy ne vásárolj sokat. Ikrek! A fontos telefonhívás legalábbis egy darab mindenképpen üzenetként is új irányt adhat a napodnak, de ne feledd, hogy nem minden információ pontos, amit elsőre hallasz. A szerelemben kellemes meglepetés érhet, különösen akkor nyitott vagy egy őszinte beszélgetésre, tessék este kevesebb időt tölteni a telefonoddal. Rákok! Családtag vagy közeli barátod olyan témát hozta szóba, amely régóta foglalkoztat téged. A munkahelyeden figyelj arra, hogy ne vedd magadra mások rossz kedvét, ugye? Mert könnyen fölösleges aggodalmakba sodródhat, este te ne sagadnak nyugodt környezetet és foglalkozz valamivel, ami igazán feltölt. Mondjuk a 2:30 is feltölt, de azzal ne foglalkozz, azzal arra itt mondjuk. Oroszlán, egy munkahelyi megbeszélésen lehetőséget nyílhat megmutatni a kreativitásodat, de fontos, hogy mások ötleteire is nyitott maradj. A szerelemben egy váratlan bók vagy figyelmesség különösen jól esett. Ezt egy régi terv ismét eszed mutat, és most talán megvalósításod is kapasz némi kedved. Szűz! Mielőtt a kritikát megfogalmaznád, érdemes átgondolod, valóban fontos a minden apró részlet, a szállalámban ne elemez túl minden mondatot, mert könnyen olyan jelentést tulajdoníthatsz a másik szavainak, amelyet nem is szánt nekik persze. Mérlegek! Az új hold utáni napok továbbra is arra ösztönöznek, hogy megtaláld az egyensúlyt a saját igényeid és mások elvárásai között, és azonban érdemes lehet kiállni önmagadért, pénzügyeidben is legyél megfontolt, és ne próbáld vásárlással kompenzálni a feszültséget, megint az áram. Skorpiók, lehet, hogy valaki múltadból váratlanul eszedbe jut, vagy olyan helyzetbe kerülsz, amely ismerős érzelmeket ébreszt benned. A munkahelyeden kiváló megérzéseid lehetnek, de döntéseidet érdemes tényekkel alátámasztanod. Ezt a szányidőt arra, hogy rendezd a gondolataidat, pedig fontos felismerés segíthet a tovább lépésben. Hát például az, hogy van lábad, nyilasok. Egy váratlan meghívás vagy érdekes, beszélgetés inspiráló lehetőséget kínálhat, de ügyelj arra, hogy ne vállalj túl sokat egyszerre. A szerelemben azonban érdemes visszafoglalni a túlzott őszinteséget, mert egy meggondolatlan mondat kellemetlen szituációt elemthet. Egy kis mozgás, jó könyv segíti kiszakadni a napi pörgésből a jó embereket. Bak, mint Boriszka, mert a keddi nap jó lehetőséget kínál arra, hogy előre lép egy régóta húzódó ügyben. A munkahelyen egy korábbi erőfeszítésed végre elismerés kaphat, Jézusom. Vagy olyan visszaélés érkezett, amely megerősít abban, hogy jó úton jársz, hát meg azt kéne, hogy egy tévedjek. Fontos azonban arra figyelni, hogy ne csak a feladataidra koncentrálj, mert a magánéletedben is szükség lehet a figyelemre. Egy barátod vagy családtagok szeretne megosztani veled valamit, de lehet, hogy nem mer egyenesen kimondani, remélem nem a láthárról van szó. A szerelemben egy kis rugalmasság sokat segített, este ne érezd bűntudat, amiatt, ha a pihenés válaszol a további munkahelyet. Hogy örülnének nekem ott éjszaka, ha dolgozok? Vízöntő. Egy munkahelyi feladatot szokatlan módon közelíthetsz meg, amivel akár másokat is inspirálhatsz. A szerelemben egy váratlan beszélgetés közelebb hozhat valakihez, akit eddig inkább barátként kezeltél. A Plutó közelkőjének az irányváltása miatt egyre erősebben érezheted, hogy ideje változtatni valamit. Végül, de nem utolsó sorban a halakoroszkópja. Hát kérem szépen, egy közeli ismerősöd tanácsot kérhet tőled, de vigyázz, ne vállal magadra az ő problémáit is, ez mindenkire vonatkozik egyébként. A szerelemben egy apró figyelmesség különösen meg így pillanatokat hozhat, este hallgassa megérzésedre, és válaszoljon elfoglaltságot, ami segít lecsendesedni. Hát mondjuk hallgass a Super DJ Rádiót csendesen, mármint hogy te legyél csendes, nekünk azt nem kell, és persze csak a jó fognak teljesülni, nem kell foglalkozni, illetve érdemes a Super DJ Rádiót hallgatni. Tényleg minden időben megyünk tovább a muzsikákkal, West End Girls, Pet Shop Boys, DJ Junior a remixben, csak itt nektek, meg mindig csak itt a Boriszkát.

kell neki, nagyon kedves kollégám, DJ Smog is, aki most éppen hallgat minket. Szép napot kívánok neked, egy gyönyörű napocskát, köszönöm, hogy velünk vagy, és Lomi Gyurnak is, hogy a rossz minőségű fém szar vasról hallgat minket. Neked is kellemetesen szép napot kívánok, és természetesen örülök minden fülnek. Én pedig üdvözlöm mindenkit a világon, welcome to my world, akkor kérszerűen, Big Gabi Musical.

nézni, kedves hallgatók, hogy feltűnően, és nem köznapi alapon, mondhatnánk akár így is a dolgot, feltűnően sok nő él 100 névnél is tovább egy európai faluban, tehát sok az idős néni. És hát ugye ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis Szardínia közepén, ez is majdnem olyan, mint a szarvas, nem? Tehát Szardínia közepén, Bolotan a településen úgynevezett kék zónát azonosítottak a 100 év fölötti női lakosság arányát tekintve, amely jelenben kézzel csak Hongkongban magasabb. A Nuorohoz közeli 2500 lakosú településen jelenleg 6 darab 100 éves, vagy ennél is idősebb él, és mindegyik bizony nő. Tavaly a 100-on túliak száma 12 volt, az nagyon-nagyon jó. Ennél magasabb arányt egyébként jelenleg csak Hongkongban mérnek, hangoztatta Giovanni Mario Press, a Sassar Egyetem kutatója. Az elnevezés egyébként a kék zóna azokat a területeket jelzi, ahol a legtöbb ember él meg 100 évet egészségben. Nagyon fontos. Formálisan is elismerik a státusz, Szardínia szigetén ez lesz a második kék zóna, a Barbagia és Logliastra közötti térség mellett. Ott viszont a férfiak élnek sokáig. A világban több között a Japán Okinawa számít kékzónának, és Costa Ricában a Nikola félsziget. A demográfiai kutatások szerint Bolotanában az 1925 között született valamivel több mint 3000 lakosból 38-an érték el a legalább 100 éves kort, ami az olaszországi átlagnál bizony 57%-kal magasabb, és ugyanez az arány a nők között 13,8%, ez nagyon fontos. A városvezető szerint egyiket a húsféle titka tenger a hegyek közötti település fekvésében rejlik, ami az egészséges táplálkodás és szintén egészséges életvitel kísér. A kék zónák kutatására Dan Butler nevéhez kötődik egyébként, hiszen aki bejárta a világot és sok energiákat szánt rá, hogy feltárja, mit teszi ezeket a közösségeknek az életmódját különlegessé, hát arra jutott, hogy a növényi alapú étrend, a mindennapi mozgás, tudatos életritmus, valamint az erős közösségi kapcsolatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ezekben a térségben az emberek nem csak tovább, hanem jobb minőségben is élnek, és tegyük hozzá, hogy nem véletlenül a nők élnek tovább, hiszen nekik valószínűleg biztosan nincsen házsártos feleségük. Az utóbbi csak vicc volt, nem kapok ebédet. Na, we want the need! Petszinksz és a Hot Bailet Nóta jön. Pimpold után szabadon.

Kérdezem, annyit mondanék, hogy a fenn augusztus az a tolvajoknak. Ugyanis a tolvajok kiposztottak a részén egy olasz borászatot, 30 ezer üveg prémium bort vittek el, sírok, gyerekek! Na kérem szépen, 1,8 milliárdot ért a 30 ezer üveg. Hát bizony, családi tulajdonban lévő olasz Marchesi Antioli borászatból vitték ezt el egyébként. 6385 óta létezik ráadásul ez a bizonyos firenzei székhelyű cég. Úgyhogy hát bizony megtalálták ezt a tolvajok, amikor a 170 országba exportáló borászat a legértékesebb boraiból állított nagy szállítmányt készült kiszállítatni külföldi ügyfeleinek. A térfigyelő kamerák alapján 7 állatos férfi először hatástalanította a riasztót, majd 2 nagy teherautóra pakolták föl a vörösborokat tartalmazó ládákat. Egyébként a palackok ára darabonként 150 és 500 euró között mozog. A lopást csak hétfő reggel fedezték fel, amikor az alkalmazottak megérkeztek a munkahelyükre, és hát nem hogy hűlt, hanem mondjuk úgy száraz helyét találták a vörösboroknak. Renzo Cotarella tavaly mindegy 263 millió euró bevételű Marchesi Antioli vezérigazgatója reményének adott hangot, hogy sikerül megtalálni az eltűnt panaszkokat. Hát megértem, mit mondta, 2 teherautó nem tüntette el csak úgy. A vállalatvezető fölhívta a figyelmet arra, hogy a borok nagyon értékeseket, és nem lehet azokat egyszerűen csak eladni, viszont meg lehet inni. Hozzátette, hogy a cég már figyelmeztette a potenciális vásárlókat, egyetek résen a vonzó árat Kínának. Na most őszintén, erre azért nem nagyon van protokoll szerintem. Tehát ha valaki azt mondja, hogy itt van ez a bor, 1 milliárd euróért is felér megkapott, ezt szerint odafognak mondani, jaj, ez lopottám, hát ez nem fog szerintem megtörténni. Vagy ez lesz, vagy úgy lehet majd őket elkapni, hogy ott a környéken sok-sok részeg ember lesz, és kevesen vállalkoznak teherautó vezetésre, mert nem lesznek volna állapotba. Ez is lehet. Hát remélem azért meglesznek, persze nem vagyok én ilyen gonosz, csak úgy belegondoltam, hogy hát igen, bort lopni az nem olyan nagyon-nagyon-nagyon. Hogy is mondom, erkölcsileg elítélendő, józan ész meg nincs ilyenkor. Na. A Rock Project a folytatásban,

Még szóval ebben jó kis good feelingbe Kálmánékkal, és Edéket azért ünnepeljük, hogy a Kálmán török-magyar eredeti jelentése maradék, az Ede pedig az Edvard német rövidülésről önállósuló palindrom név, ugye oda-vissza lehet mondani a nevet. Ede, de bedazsodoroztad magad. Nem kell viszont vele kimondanom, remélem. Vannak másodlagos mai névnapjaink, Edvard a Jákó, Rémusz, Edgárd, Edvard, Faustus, Regilád, Romulus, Fatima, Jakus, Jákob, Jakab, Teopil. Az is ünnepel ma. Mindegyiküknek boldog névnapot kívánok, akinek pedig a szűcsinak, itt mondanom kell. Annak nagyon boldog szűnapot kívánok magam és kollégáim.

54 éve, 72-ben lezuhant az a repülőgép, amelynek életben maradt utasai, halott társai húsát ették egyébként, rögbi csapat utazott, és andokban zuhantak le. Erről film is készült, nem szép történet. 85 éve született Paul Simon viszont, amerikai énekes zenész, az egykori Simon & Garfunkel tagja, nagyon egy kedvencem, ő ír neki nagyon boldogságot, amit úgy hívták, hogy Paul Frederick Simon New Jersey születésű úriember. 105 éve született Yves Montand, olasz származású francia filmszínész, chanson énekes és politikus. 101 éve Gretenben született meg az a Margaret Thatcher brit politikus, aki Nagy-Britannia első női miniszterelnöke volt, ugye őt úgy hívták, hogy Vaslédi, ha még emlékeztek. 59 éve nyíltak a mikroszkóp színpad, 43 éve Amerikában bemutatták az első kereskedelmi forgalomba szánt mobiltelefonokat, méghozzá Chicagóban. Hát, nem volt kis darab. A tudományos és műszaki pályán dolgozó nők napját is tartják, ez az Ada Lovelace Day. Aztán 1972 éve már így meggyilkolták, hogy a Claudius császárt, a 64 éves császár negyedik felesége mérgezte meg gombával. 719 éve a templomosok lovagrend felszámolásának kezdetét tartják, péntek 13-tól való félelem lehetséges eredete, negyedik Fülöp király hatalmát féltve nyírta ki szegénységtelen templomosokat, legalábbis próbálta. 2013 éve született Hesman Imre műtörténés egyetemi tanár, az MTA tagja, 166 éve Bostonban egy balról készítették el az első amerikai légi kartografikus felvételeket. 154 éve született Glass Oscar naturalista, 145 éve született Csikdernei Csató Kálmán Jenő író színházi rendező, egyiket a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, és nagyon nagyon színésznő volt a felesége, méghozzá Acél Ilona. 121 éve született Kemény Egon Ferenc, ő pedig egy kétszeres Erkel Ferenc díjas zeneszerző, rá is emlékszünk ma természetesen. Nem persze arra, hogy velem egészen pontosan itt délig remélem maradtok, ez itt a Super DJ Radio.

Viszont 20 órától élőadásban Zsolt Jóla Drusztán is érkezik, majd a mai nap folyamán is érdemes majd őt is hallgatni, nagyon szíves figyelmetekbe az urat, persze a műsort is egyben. Rock and Roll-nak folytatás, most itt már a Nassau, lassan a finish felé haladván. Legyen az utolsó előtti felvétel.

hallgatni, és persze hallgassátok a Super DJ Rádiót minden időben, természetesen örülni fogunk nektek az evét, ez jó étvágyat, lehetek jobbak ma is, mint én, most nem lesz ez nehéz. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, sziasztok!

0: Back to you.
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
2: Hungarian Web Radio Station.
3: Super DJ Radio.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Radio. 1988 was just the beginning.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Csak neked zenélünk.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu. Yeah, yeah, yeah. Straight up. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen igen, oh yeah! Csodálatos, szép, jó estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádión. Hát ez egy ilyen hirtelen felindulásból elkövetett beugrós adás. Éppen beestem az ajtón, megetettem Sofit, aztán hát úgy gondoltam, hogy picit zörgök. Igaz, éhes vagyok, igaz, el kéne mosogatnom, meg ilyen egyéb ilyen dolgok, amit ugye meló után kéne csinálni az embernek, de úgy voltam vele, hogy nem tudom miért, rajtam van a zenélhetnék, úgyhogy majd én hozom az én kis saját fura zenéimet, na nem olyan, amiket szoktam pénteken, hanem egy kicsit ilyen másabbakat, tamásabbakat, lesz, ami lesz belőle, nem szedtem össze semmit, majd ilyen hozok zenéket. Oh yeah! Plusz 36 70 45 9 95, ez még mindig a Super DJ Rádió Viberje. Én meg itt leszek egészen 8-ig. Úgyhogy, ja, jó kagylózást kívánok mindenkinek, itt van mindjárt a kezdőzene. Ez egy 2005. július 6-án megjelent Charivari lemez. Egyenesen Belgiumból. És egy ilyen kis pszichó szambával kezdjük ezt a két órát. Ez a zene címe. Szihó szamba, oh yeah, bele a szamba.

kattanunk a következő zenére. 2005, egyenesen Amerika jött. A Those Guys, Those Guys és az I Walk Alone. Ez meg itt egy 2006-os High and Emmanuel vocal remix. Oh yeah, csak a szuperen.

erre, aki írt nekem. Azt írja, hogy gyönyörű szép estét kívánunk neked, kedves DJ Simon. Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen, na már. Nagyon örülünk néked, szuper, hogy újra hallhatunk téged. És pálinkás jó estét kívánunk mindenkinek, oh yeah. Nagyon örülünk, hogy úgy döntöttél, hogy meglepizel minket. Én köszönöm, és én örülök, hogy itt vagytok velem. Itt van a kedvenc figurám és a pálcika ember, írt nekem a Viberre, azt írja, szia DJ Simon, köszönjük a beugró Adit, hatalmas, szuper zenégetést, köszönöm szépen Robi, az van, hogy egy kicsit így, de igazából nincs mit levezetni a mai napon, mert nem volt olyan nagyon húzós nap, az reggel négykor kelni, az nem olyan egyszerű, de most valahogy ez kell, ez nagyon kell. Itt van velünk Bazsi, az én kollégám, azt írja, szép estét, kedves DJ Simon, legalább jó zenékre válogatom a jó zenéket holnapra. Persze, üdv mindenkinek. Mondjuk én akkor nem szoktam senkit hallgatni, ha esetleg válogatásra kerül sor, de Upti-Day, azt szoktam mondani erre a svéd. Hello, Bazsi! Örülök, hogy itt vagy. Jó kagylózást! Közben beugrott Bagyesz is, aki írt a Viberre. Hello, Simon! Bagyesz a hegesztő is jelen. Üdv mindenkinek! Szia, Bagyesz! Csodálatos szép estét neked is!

hogy itt van a másik kollégám, és a következő, vagyis 8 órától, aki érkezik, Zsolti, ő is kajdolóz éppen. Jó fülelés neked is, kolléga.

SX az I Walk Alone. Megyünk tovább, a következő zene 2005, egyenesen Franciaországból érkezik, Fabrice K. Fabrice Kelten, a francia DJ, és hozza nekünk a Higher Cip.

Jó van, örülök, hogy reggel bevetettem. De hát annak annyi. Igen, hogy kapart ki a mindegyik párnát. Van egyébként 1, 2, 3, 4 párna, 2 kis párna. Most már egyik sincs a helyén, jó lesz ez. Úgy. Vakar céljel nagyon jó lesz az, úgy négyszer körbe fölfordul, ugye meg kell puhítani az amúgy is nagyon puha párnát, ki kell ásni háromszor, és már a nagy párnát ledobtuk, ügyes vagy, így orrold le. De most már lefekhetsz, jó. Ilyenkor azért beszélek a mikrofonban, mert így legalább hall. Jaj, üvölt a zene, ugye? Na, itt van velünk Lovász Károly József is, Kárcsi barátom, csatlakozott a Viberre, na meg persze a kagylózók közé, azt írja, hello DJ Simon, hello kedves barátom, szép estét is, jó adást kívánok, köszönjük a beugrost. Nagyon szívesen is, igazán nincs mit, inkább ezt mondom, jó kagylózást neked is.

Fabrice K. És a Higher című nóta után robogunk tovább, megyünk vissza az időbe még egy kicsit 2002-ig, megérkezünk Sasha Karacihoz, vagy Karachi, a bána tudja, az olasz Techno House DJ hozott nekünk egy fincsi nótát, vagy éppen egy mini albumot Sexy Nightlife EP néven, és arról jön a névadódal, tehát jön a Sexy Nightlife. Itt a Szuperen. Itt van velünk Házi Aszti. A szép estét mindenkinek. Szia Simon. Azt mondtad, hogy kutyád van, vagy most hal. Nyomjad neki, mint csöket a csengőt. Jó, és haha, és hát kutya van már régóta. Lassan 10 éve. Vagy ez azt írja már nekünk, már feldobtad a kora délutánunkat, ha beszélhetek a hallgatók nevében. És hogy hogy vagyok? Köszönöm szépen. Na, úgy tök jól. Na nézzük ezt a Sasha Karachit.

Szuper! 2000-ben robogunk. Jön egy amerikai álom. A Jakarta jó voltából érkezik. Az American Dream.

Na aztán jöjjön egy olyan kiadó, amit Damien Harris alapított még a 2000-es évek, talán igen, igazából a 90-es években végén. Fatboy Slim, Sonny Walton, Express 2, Paolo Mojo, még sorolhatnám, hogy ki mennyi más előadó lemezei vagy éppen zenéi jelentek meg ennél a kiadónál, de itt van a Mindfield General, vagy General. Ez bizony az alapító tag, Bece neve. És jön a Quad Noise. Na még egyszer, Quad Noise, egy Dave Clark remixben.

tovább, itt van a következő zene, 2002. augusztus, egyenesen az USA-ból érkezett, anno ez a Finchi lemez, Accuracy and Bassetti. Ilyen tipikus amerikai bevándorló név. És

itt van velünk Ladás Fabi is, írt nekem a Viber, ami ugye a plusz 36745995. Szabi azt írja, szép estét, nagyon finomak a zenék, nagyon szépen köszönöm Szabi, jó kajdózást kívánok neked is. Bazsi rákapott az ízére, a cuccnak azt írja, de még érezted, ilyesmi is lesz holnap. Aha, jó van. Nem ígérem, hogy jövök, de megpróbálok. Már 8 órakon én már alszok. Ma nem. De holnap tuti. Ja, jó nem. Sőt, ha már egyszer Bazsi itt szóba került, akkor itt van a következő lemez. Azt éppen Bazsi szerezte nekem. Szintén 2000 eleje, 2001 egészen pontosan. És hát nem kell senkinek bemutatni, szerintem Eddie Grant és az Electric Avenue Notet. Ez egy feldolgozás természetesen, méghozzá 2001-ből újbá tűnik. És még meglepő, igaz? Ja nem. A remixet Peter Black követte el. És szerintem jó. Fincsi, figyelj!

rápattanunk is rá a következő amerikai nyomású lemezre. Jön a BC és a Switch It 2002 novemberéből. Jesszus, de régi ez a zene is, bakker. Hát jó van, van ez így.

Csunk bele a house-ba. Maga a nyomás egyenesen Németországból. Egyik nagy kedvenc. Az évszám 1997. Jön Mike Stone és Steve Heller. Egyenesen San Franciscóból. Oh yeah!

Na mit művel ez a Tomi gyerek? Hát ez itt egy ilyen fehér lemez. Mármint egy ilyen nézé. White label. Annyi van ráírva, hogy Missile 60. Valószínűleg a kiadás, vagyis a kiadó 60. lemeze. De hogy mi ez? Apára tudja viszont. Nagyon zúzta.

az anyja szentségét. A közben idejében is, vagy időben is rátaláltam. Egyébként ez egy Missile. Szóval nem Mission, hanem Missile Records. A 60. lemeze a Missile Recordsnak, és Marco Lenzi és Anderson Noise jegyzi ezt a lemezt. És a The Deal című nóta, hát valahogy meg kell egyezni ebbe a zenébe szerintem, az tuti. Most ez zúzzon, vagy inkább legyen funky. Nem tudom, de a következő az nagyon funky lesz. Megyünk tovább a következő zenével, 2003. Megyünk spanyolokhoz. Jön Dr. Kuty!

0: És már egyszer
1: 7 óra elmúlt, most már lassan 4 órával. Akkor ismételten szeretnénk üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Beugrós Private Night, a DJ Simonnal, azaz velem egészen 8 óráig. Plusz 36 70 45 95 95, ez még mindig a Viberünk, vagyis a Super DJ Rádió Viberje. Ide lehet nekem írni, ha éppen tetszik, vagy éppen ha valami van a fejecskébe, meg lehet osztani velem. Én nagyon jó kagylózást kívánok az elkövetkezendő bő 45 percre. Itt a Super Rádió, oh yeah!

Na, aztán menjünk tovább a következő zenével. Jön Jerome Ismael és Marcel Krieg. Az ő közösséget úgy nevezik, hogy Future Funk. 2004. március 8-án jelent meg az eredeti verzió a Wild vagy Wildberry Tracksből. Aztán eltelt egészen pontosan egy év. És már jött is Dr. Kuho, vagy Jukkocsó. Aztán hozott belőle egy remixet, fantasztikus, szerintem, bár az eredeti jobb, én azt mindig jobban szeretem, de ne adjuk fel.

ezt hogy össze, na még egyszer, ezt hogy hozod össze, Tomi? Magam se tudom, hát valahogy így. Éles váltás a funky house-tól a progressive house-ba. Ez meg valahogy így hangzik. Itt van a Mars. És a repkedés. Azaz a flying. Oh yeah, itt a szoperen. Figyelj. Beindul. Itt van velünk Putyer Lajos is, azt írja nekem, szép estét, DJ Simon, hello Lajos, örülök, hogy jöttél. Jó kagylózást neked is. Bazsi azt írja nekem, hogy lesz nálam bakelit is holnap, bizonyám. Hoppá, hoppá. Mi várható holnap Bazsinál? Doki után nem lesz egyszerű dolga. Fenntartani az érdeklődést, azt lehet mondani, mert nálam is úgy el szoktak aludni. De én szorítok neked, Bazsi. Aj, de olyan kedves vagyok, hogy az valami hihetetlen. Jó lesz az, Bazsikám, hidd el. Mert aki még nem tudná, 8-tól jön Zsolti, itt a szuperen, aztán a holnapi napunk úgy néz ki, hogy este 6 óra indul Dr. Tom, a dance doktora. Egészen 8-ig majd jön az új kollega, Bazsi, és csapatja tovább a Doki után, itt a szuperen.

szoktam mondani, Doki, hajjaj, mi jön, mit találtam. 2000-ben egészen pontosan a megjelenés előtt piacra dobták a Koshin Catch című nótát. Kétféle white label jelent meg, az egyik A Way of West, a másik pedig a Grayed Out Vocal. Hát én hülye voltam, A Way of West-et nem vettem meg annak idején. De a Grayed Out Vocal mixe itt van. Úgyhogy ez itt a kedvencem, a Koshin és a Catch. Egészen pontosan 2000-ből, oh yeah!

gonna catch you. Oh yeah. Putyár Lajos, lenne egy kérdésem. Szeretnél-e bekerülni? Nekem a Messengeremen a Facebookos barátoknak van egy külön csoport, ahol meg szoktam osztani azt, hogy mikor leszek adásba, illetve oda mindig feltöltöm a műsort, ami letölthető. És mivel ismerősnek jelöltél Facebookon, így gondoltam, van ilyen lehetőséged. Ott nincs csetelés, nem írhat senki, csak is kizárólag a én. De ha szeretnél, akkor felvesznek abba a csoportba. Egy szabadba kerül, csak annyit mondj, igen. Vagy ha nem, akkor töröllek. Oh yeah. Ja nem, csak ügyeskedtem. I'm gonna catch you. Azért hova eljutottunk a funkitól, nem? Ja nem, az nem volt, de nem baj. Egy kis funkis house volt. És már trance lőn. Sőt, a következőt be sem mutatom. Úgyis mindenki tudja. Pipörög majd. Még egy fél óra, és érkezik Zsolti hozzátok itt a Szuperen. Addig is. Jó kagylózást mindenkinek. Oh yeah.

És aki még nem ismerné, annak elmondom, hogy ez nem más, mint Tiesto. És az a bizonyos Adagio for Strings. Oh yeah, és már ráz a hideg, nem tudom miért.

Na hát itt van a következő kötelező klisé. Selenium featuring Sarah McLachlan és a Silence. Már megint egy Tiesto remix.

karcsi. Ilyenkor munka közben ilyen zenét hallgatsz, nem szabad. Nem szabad targoncán ülni.

Delirium featuring Sarah McLachlan és a Silence, ami igazából 1998-ban látta meg a napvilágot először. Aztán 99-ben úgy gondolta a Tiesto, hogy na ezt akkor megkatyva szóljuk. 2000-ben meg akkor elfutott, mint az állat. De ha már 98, akkor itt van, nézzük a következőt. Az egyik nagy kedvenc 98-ból még nincs meg Bakeliten, de meg lesz. Ha már volt trance, meg minden is, jöjjön már techno is. DJ Misia és a kedvencem.

tisztelt hölgyek és urak! Itt van nékem, a záró zeném. Rejtingem Misi annyit írt nekem, hogy szia DJ, amikor gyerek voltam. Erre a muzsikákra legénykedtünk. Üdv R. Misi. Aztán írja, folytatja, hogy Simon, a gyereke pörgesz, nem tudok hazamenni a garázsból. Márpedig figyelj, ez az ócsó zene. Muszáj leszel, vagy nem? Hát jön Zsolti 8-tól, úgyhogy senki sehova. Bazsi azt írja, nesze végig hallgatok, én meg nem haladok. Igen, jó kedvet csináltál nekem, de komolyan. Feltöltöttem, én is így vagyok vele, nem tudom, hogy lesz. Hogy lesz az, hogy én most itt... Aludni kell, hogy menjek, 4-kor kelek. Na de befejezem. Házinak is ez volt a kedvence. Na hölgyek, urak, a zene természetesen végigpörög, aztán érkezik hozzátok. Zsolti, én köszi mindenkinek a kajdózást. Pénteken jövök. Csácsú Mise, sziasztok. Oh, yeah. Nem mondtam, hogy mi ez, de mondjam, Green Velvet és a Destination, oh no. Egyenesen 97-ből, az USA-ból. Na most már befogtam, tekerjük végig a kacsákat. Ciao, ciao!

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, kedden ilyenkor mindig jövök hozzátok 20 órától 22-ig, ugye, és hozom nektek a 90-es évek nagyszerű feldolgozásait, a power, vagyis az erős, keményebb feldolgozásokat, és ehhez kívánok én nektek nagyon-nagyon jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást, és hát ugye az emlékeitek, azt kívánom, hogy ébredezzenek, mert hát mi emlékeket ébresztünk, de még mielőtt belefognék ebbe a jó kis zenei összeállításba, amit hoztam, hát DJ Simon barátomnak köszönöm az elmúlt órákat. Nagyon nagy volt, én nagyon éltem, nagyon szerettem, nagyon tetszett, és tényleg köszönöm. Hallottam olyan zenéket, amiket én magamtól lehet, hogy nem játszottam volna le, mert hát már elfelejtettem őket. Egyébként nagyon nagy zene guberáló vagyok, de hát azért minden nincs nálam sem az agyban, és ezért jó hallgatni a kollégákat, főleg mondjuk DJ Simont, mert nála is hallgatunk érdekességeket és csemege zenéket. Hát nagyon szépen köszönöm még egyszer. Hát gyerekek, én azt mondom nektek, hogyha szeretitek a 90-es évekből azokat a zenéket, amiket úgy igazán erősen, keményen feldolgoztak, például extended verzióba, azok, tudjátok, a kibővített verziók, akkor maradjatok velünk, maradjatok a Super DJ Rádióval, mert hát hatalmas zenéket hoztam nektek. Hoztam olyan zenéket, amik napjainkban feldolgozásra kerültek, de a 90-es évekből merítették az ikletet. Ezek is nagyon jók lesznek, de vannak ám bizony olyan zenék, amik a 90-es években jelentek meg, és akkor is dolgozták fel. Tehát nagy lemez verziók is lesznek. Igaz, hogy a két óra hossza nem egy olyan nagy idő, ahol mindent meg lehet mutatni, de azért sokat, nagyon sokat meg lehet mutatni a két órában. Tehát gyertek hozzánk egyébként a Viberre, 36 70 45 95 99 és 5-ös a vége. Azt mondom, gyertek, és hogyha esetleg van zenei kérésetek, akkor tegyétek meg felém. Na de azért annyi kérésem lenne nekem, és hogy ha kértek zenét, akkor olyat kérjetek, ami illik a 90-es évekbe. Egyébként Messengeren már Gyula barátom jelezte, hogy buli van a Super DJ Rádión. Hát Gyula, itt mindig buli van, elmondom nektek, a kollégák is, főleg a DJ kollégák olyan zenéket hoznak sokszor, hogy hát le a kalappal. Úgyhogy érdemes minket hallgatni, mindig hallgassátok a Super DJ Rádiót, én ezt mondom nektek. Nos hát Kollár Gábor, ő is jelen van már itt a Viberen, és azt mondja, szervusz Zsolt, üdvözöllek a Super DJ Rádióban, szabadszállásról jelentkezem hozzád. Azt mondja, hogy szuperül kezdtél, hallgatlak, amíg el nem alszom. Hát Gábor, szerintem ma te nem fogsz aludni, majd csak 10 óra után valamikor, aztán Mazsi is itt van velünk. Mazsi azt mondja, hogy mondja, szép estét és jó adást kívánok neked, Zsolti. Nagyon szépen köszönöm. Mazsi, Encsike is jó adást kíván neked, bár ő most kívülről tud csak hallgatózni. Hát Mazsi, hogy honnét hallgat, teljesen mindegy, szerintem ugyanonnét hallgat. Egyébként bírom, mikor azt mondjátok, hogy kívülről hallgattalak, vagy belülről, nem tudom. Az a lényeg, hogy hallgassátok mindig a Super DJ Rádiót, főleg, hogyha jó zenéket akartok hallani, de örülök, hogy Encsike is itt van. És hát üdvözlöm Encsikét, szia Encsike! Fater is itt van velünk, Fater nagyon-nagyon nagy zene fan. Hát Fater, örülök, hogy jöttél. Fater azt írja, szép esét kívánok, Zsolt barátom, finom kezdés, nem a rusztad el így az elején. Szép jó estét kívánok minden kedves kedesti Super DJ Rádió hallgatónak. Hát nagyon szépen köszönjük, Fater, örülök, hogy megjöttél, és én kívánok neked nagyon jó pihenés, meg hát jó döngetést a garázsban, ha ott vagy, ugye? Hát adjál az érzéseknek. Putyer Lajos, szép estés, Zsolti, hadd szóljon. Igen, igyekszem, és szól is.
Aztán Isa István barátunk is itt van, aki azt írja, már vártunk, szia, csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Isa család még mindig jelen, örülünk neked és annak, hogy újra hallhatunk, várjuk a szuper muzsikákat, hát lesznek, igen, lesznek szuper muzsikák, na most én egy kicsit befogom a számot, és játszom egy olyan zenét, ami nem éppenséggel a 90-es években jelent meg. Gábri Ponte fog nekünk zenélni. Pszichotek a zene címe, hatalmasat szól nagyon, imádom ezt a zenét, de még azt is imádom, ahogy szól, tehát a hangulatát is, és a hangzását is nagyon-nagyon csípem, akiknek olyan a zene, de zene cuccuk, amiről hallgatnak, azt mondom, hogy ne sajnáljátok és ne kíméljétek, utána majd egy meglepi zene jön Extended Remixben, tehát most beszéltem eleget, úgyhogy most én befogom a számot két zene erejéig. Hát nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek!

Gyerekek, úgy van ez a zene, hogy ahogy Fater is írja, hogy ez a bút azért ez oda vág, csak ő B betűvel mondta, vagyis írta. Na, de hát ugye Encsikének van egy kedvenc dala, és ő vette a fáradtságot arra, hogy jelezzen nekünk, hogy nem tud jönni Viberre, és ugye nem tud nekünk ott írni, de hát jelezte, hogy hallgatja a műsort. Szerintem megérdemli, hogy az egyik kedvenc zenéjét hálám jeléül lejátszom neki, és hogy ez melyik, hát meglepetés, de Encsiket tudja, hogy neki ez a zene a kedvence, mert már nekem jelezte, tehát ne, tőlem már többször is kérte ezt a zenét. Hát legyen mindenki másnak is meglepi zene, bár nem 90-es évekbeli, de nagyon-nagyon beleillik ebbe a zenei stílusba, úgyhogy a következőkben Encsikének szól a zene, és majd utána megint hozom a következő zenét, ami egy őrület a 90-es évekből.

Gyerekeke, ő volt Elkek Lein és a Transmission, egyébként Encsikének egyik kedvenc zenéje, amit játszottam, és nem véletlenül játszottam egy másfajta verzióban, mert ugye már ezt már az eredeti verzióban jó párszor lejátszottam, úgyhogy Encsikének szólt ez a nagyszerű zene a következőkben, ahogy ígértem, a 90-es évekből egy hatalmas muzsika mindazoknak, akik szeretik a 90-es retro zenét, és hát Dream Dance a zenei stílus, és más nem is mondok a zenéről, legyen meglepi.

Hát gyerekek, jó volt Árgyi, és ugye Omni az Árja című dala. Na de, Árgyi hozott nekünk a 90-es években olyan muzsikát is, aminek a címe Tataki, és ez nagyon nagy volt, egy monoton zene, ami hatalmasat üt. Hát én ezt is megmutatom nektek, és utána, ha elmondom például, hogy Benny Benassi vagy Benassi Bros fog nekünk zenélni, szerintem annak örülni fogtok.

Gyerekek, én azt mondom nektek, hogy vannak olyan zenék, amiket bármilyen féle formában dolgoznak fel, hát jól esik meghallgatni, tehát lehet ezt keverni így is, úgy is, amúgy is, némelyik zenét, én azt mondom, tehát nem mindent, mert van, amikor egy feldolgozás, ugye nem tesz jót a zenének, de azért vannak, amelyiknek bármilyen formában is keverik, az jó lesz. És mutatok még nektek ilyen zenét, Pump Up the Jam a zene címe, és hát ugye szerettük annak idején, meg szeretni fogjuk most is. Közben Bandesz a heggesztő azt írja, szia Zsolti, ó, hát majdnem lemaradtam, Bagyesz a heggesztő is, gyönyörű felesége jelent Csorvásról, jó estét neked és minden szuper hallgatónak. Hát nagyon szépen köszönjük, és én is kívánok nektek nagyon kellemes estét, na meg jó zenehallgatást velünk a Super DJ Rádióban. Nos, most egy meglepi zene, de hamarosan Pump Up the Jam, amit ugye annak idején szerettünk már, és most így feldolgozva nagyon remélem, hogy szeretni fogjuk.

Hát gyerekek, ma még nem mondtam, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak, de most mondom, és hát ugye Faterral közben néha-néha írkálunk, és Fater említette Anita nevét, és az az igazság, hogy nekem volt egy nagy kedvenc zeném annak idején, és hát nem is a 90-es, hanem a 80-as évekből, de van olyan változat, verzió, ami a 90-es években jelent meg Anitától, a Ring My Bell című dal, és hát nagyon gyorsan eszembe jutott, de úgy elfelejtettem ezt a muzsikát, gyerekek, hogy nagyon is azért ezt nem szabad, úgyhogy én már is megmutatom nektek a 7-es remixét, ami a 90-es években jelent meg, de úgy Isten igazából ez a zene a 80-as években jött, úgyhogy már is indítom ezt a nagyszerű muzsikát. Igaz, most más hangulat jön, de maradunk annál, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak.

Gyerekek, én nem tudnám megmondani, hogy ez a zene hány éven keresztül volt slágerlista zene, de sok-sok éven keresztül, ugye, még a feldolgozása is nagyon jó, de az eredeti verzió az visz mindent. Nos, a következő előadom, York, és azt mondja, hogy On the Beach.

Nos, hát gyerekek, a következőkben megint egy együttes a 90-es évekből, és hát nem mondhatom, hogy egy erős feldolgozás. Ez a zene úgy, ahogy megjelent, úgy hatalmas. Ez pedig a Plastic Voice együttes. Welcome to Jungle, vagyis üdvözöljük a dzsungelben.

Mert gyerekek, az az igazság, hogyha 90-es évek zenei összeállítás van, akkor DJ Dadó semmiféleképpen nem maradhat ki, úgyhogy én már is mutatom tőle a Dreaming-et.

Hát gyerekek, sajnos a műsoridő eltelt, nagyon gyorsan eltelt, és köszönöm, hogy velem tartottatok. Én már elköszönök tőletek, mert egy nagyon-nagyon jó kis zenét szeretnék elköszönésképpen játszani, ez pedig Tone Disco Fly, Rob Fly. Nagyon-nagyon feldolgozva is szeretném elejétől végéig én is meghallgatni, na meg nektek is úgy megmutatni, hogy nem beszélek bele a zenébe. Hát gyerekek, figyeljetek oda magatokra holnap, nagyon-nagyon kevés munkát kívánok nektek holnapra, és hát ugye reggelente azért öltözzetek melegen, mert már elég hűvösek vannak, és holnap is hűvös lesz. Akik még melóznak, főleg majd éjszaka is, ugye 10 órától kezdődik az éjszaka műszak általában, ugye, mert van, akinek 6 órakor kezdődik az éjszakai. Nos, hát azoknak kívánok nagyon jó mellót, meg hogy gyorsan teljen el az idő, aztán menjetek haza pihenni. A közmondást is elmondom,

dolgoz, keveset nem érhet baleset. Ezt mindig tartsátok szem előtt, gyerekek. Hát legközelebb vasárnap jövök hozzátok, 18 órától 20 óráig hozom a 80-as évek zenéjét, de hogy mi lesz még hétközben, azt nem lehet nálunk soha tudni. Lehet, hogy én is beugrom valamikor, vagy az is lehet, hogy bármelyik kollega egyet gondol, és már is itt van veletek. Köszönöm a kitartásotokat, hogy velem tartottatok, meghallgattátok a zenei összeállítást. Egy hatalmas zene jön egyébként, a 80-as években jelent meg a következő zeném, de hát napjainkban feldolgozták, és annyira jó lett, hogy én ezt megmutatom nektek. Sziasztok!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a születi.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: It is 90s, 2000s, Music Radio.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben, ébresztem az emlékeket, itt a szünet.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.